0: leszek tudod csaltadra, hogy nyárt kenyárt a fadna csíre. Hát így megy a stápulnas. Szóval rej legy, lehjele, mert vaharna rév legy. Darncen érdene gél.
1: Clayton, yeah, the traffic up in Yale.